90 könyvet is, ami, mint ahogyan hallották, digitálisan is felelhető az interneten. Jó tanulást, jó olvasást kívánok mindenkinek, de természetesen jó zenehallgatást is, hiszen most Handel műve következik, a Julius Caesar című operából szól, Sextus áriája az első felvonásból, Placido Domingo a szólista.

Handel operájának részlete szólt, a Julius Caesarból idéztünk, Sextus áriáját hallottuk az első felvonásból, Placido Domingo énekelt, a Filharmónia zenekar játszott. Schumann gyermekjelenetek sorozatából következik most 4 rövid részlet Fischer Anni játszik zongorán.

Robert Schumann gyermekjelenetek sorozatából szólt részlet, Fischer Anni játszott zongorán. Írja a BKK, hogy baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében a 22-es és a 22-a, valamint a 222-es autóbusz az Országos Korányi Intézet és a Kuruszlesi út között nem közlekedik. Úgy gondolom, hogy ez azért hatással lesz a környező utakra is, úgyhogy vigyázzanak, amikor autóba ülnek, vezessenek óvatosan, és legyenek türelemmel, hogyha úton vannak. Camille Saint-Saëns helyett most Luigi Boccherini Dédvúr Gordonka versenye következik, majdnem, de nem, az első tételt játssza Misha Majszki.